Ovaj ciklus se zvala voda. Agregatno stanje vode. A sljedeće oblak, ciklus oblaka, ali između ta dva ciklusa, ja ću izvesti jednu foničnu poeziju na mađarskom jeziku. Naslov je Bela ptica. O fehér madár, a csontból nem sokára szép fehér madár lett. Felszállt, s ezt énekelte. Anyám megölt, apa meg evett. Kis testvérem, Mariskám, összeszedte csontocskám, kötötte sejjem kendőbe, tette bocva a tövébe. Ja,

이드번이 드문야인 다시 Let Bellulema. Ezt meghallották, s tettek a fejébe egy gyönyörű szép kalapot.